Meg vagyok sírjára, jaj, annak könnyen kell sírani, mert marcal jobban van fegyverrel.